Chicago, New York. Kakomi yot, anyol lirot, katuro be, dobukum. Kakomi yot, anyol lirot, katuro be.